0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halántják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 12-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Igazgatási szünet lesz jövő héten a pécsi polgármesteri hivatalban. Szeptemberig lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti. Zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergál Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV Baranyai igazgatóságának vidéki ügyfélszolgálatainál. A hatóság tájékoztatása szerint a Komlói, Mohácsi, Siklósi és Szigetvári egység hétfőn és szerdán délelőtt és délután, csütörtökön és pénteken csak délelőtt fogadja majd az ügyfeleket. Szeptembertől a Bújji és Sellyei ügyfélszolgálat is működik majd. Ezen a két helyen keddenként reggel 8 és dél között fogadják az adózókat. A pécsváradi, sásdi és szentlőrinci ügyfélszolgálaton szünetel az adózók fogadása. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertés pestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő Lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a fürdő platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Kigyulladt egy személyszállító vonat klímaberendezése hétfőn délután a Mindszentgodisai vasútállomás közelében. A mozdonyvezető az állomásig hajtotta szerelvénnyel, majd egy porraloltóval eloltotta a tüzet. A vonat utasainak nem esett baja. Az esethez a sásdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a vasúti kocsit és visszahűtötték a felhevült részeket. A vasúti közlekedés rövid időn belül helyreállt az érintett szakaszon. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti négy napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradó helyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Műszaki mentés miatt riasztották a pécsi tűzoltókat vasárnap este. A katasztrófavédelem azt írja, a Semmelweis utcában lehasadt egy nagyméretű faág. Félpályás útzárat okozott. A növényt a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV augusztus 14-én a pécsi területi igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen két héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Növényi hulladék égett egy betonsilóban vasárnap a délutáni órákban Szigetváron. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűz másra nem terjedt át. Vasárnap az esti órákban is riasztást kaptak a tűzoltók, ekkor Somogyapáti külterületén gyulladt ki növényi hulladék. Itt is a szigetvári hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik egy vízsugárral eloltották a tüzet. Száraz fű, bozótos és erdő ajnövényzete égett csaknem egy hektáron vasárnap délelőtt Cserdít területén. A lángokat a szigetvári hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók határolták körül, majd eloltották. Az eset során nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt. A kánikula miatt múlt héten elmaradt a labdarúgó NB3 második fordulója. A meccseket ma pótolják be. A PTE Peac a budafoki MTE-hez utazik, és idegenben játszik a PMFC is a Sárbogárd otthonában. Mindkét pécsi csapat eddig két győzelemmel hibátlanul szerepelt a bajnokságban, és ma is a pontszerzés a cél. A találkozók délután 17:30-kor kezdődnek. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 18:00-kor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok augusztus 12. napján, sok boldogságot kívánok a névnapos hölgyeknek, a Kláráknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Az év 224. napja ez már, ami viszont változatlan, hogy az ezredforduló legnagyobb slágereire ébredhetünk. Itt lesz a Unique, a Punjabi MC, a Jamiroquai, most pedig Martin Solveig nyitja az órát. Rocking Music, 10 perccel múlt 6, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-e van, szerda, a fiatalok világnapja, na és az elefántoké, aki tehát lélekben fiatal, az ünnepelje magát. Egyébként hát ugye fiatalságunk emlékei szólnak minden reggel, és a nap 24 órájában itt a Besten a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ezek közül most a Sunset tört Peugeot, azaz Punjabi MC és a Mundiantu Bakke, azt hiszem így kell kiejteni.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön ez a száraz hideg front, és mérsékli a hőséget, közben élénk szélre készülhetünk, esni sajnos nem fog. Részletes időjárás jelentés a hírekben mindjárt fél hét. Jó reggelt, Gwen Stefani és Ékon duettezik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Igazgatási szünet lesz jövő héten a pécsi polgármesteri hivatalban. Egy hidegfront érinti ma térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti. Zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergál Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertés pestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között a Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hidegfront érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, szerda. Csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Nem is lesz felhő az égen. Ez olyan szempontból jó, hogy este majd jól lehet látni remélhetőleg a részleges napfogyatkozást. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főleg a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. A maximum pedig kicsit visszaesik 26-33 fok közé. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, el is a Kiss-től, a No One szól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 12-e szerda a legfrissebb híreit, a következő órában pedig biztosan játszom majd a Spice Girls slágerét. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a Csempe hajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberig lehet pályázni a Pécsi Tudományegyetem rektori ösztöndíjára. Napközben legfeljebb 31 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. Kigyulladt egy személyszállító vonat klímaberendezése hétfőn délután a Mindszentgodisai vasútállomás közelében. A mozdonyvezető az állomásig hajtotta szerelvénnyel, majd egy porraloltóval eloltotta a tüzet. A vonat utasainak nem esett baja. Az esethez a sásdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a vasúti kocsit és visszahűtötték a felhevült részeket. A vasúti közlekedés rövid időn belül helyreállt az érintett szakaszon. A kánikula miatt múlt héten elmaradt a labdarúgó NB3 második fordulója. A meccseket ma pótolják be. A PTE Peac a budafoki MTE-hez utazik, és idegenben játszik a PMFC is a Sárbogárd otthonában. Mindkét pécsi csapat eddig 2 győzelemmel hibátlanul szerepelt a bajnokságban, és ma is a pontszerzés a cél. A találkozók délután 17:30 kezdődnek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-ason a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárás van érvényben. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Továbbra is teljes útzárra kell számítani, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, az Atinai úton pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hétközepén, augusztus 12. szerda. Sok boldogságot, Klárák, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Pink, a Stupid Girls-el biztosan jön nem olyan sokára. Az órát viszont a Chocolate Puma dala indítja, Always and Forever. Max Amlevente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én, azon a napon, amelyen 1981-ben az IBM bemutatta korszakalkotó, a személyi számítógép piacot alapjaiban forradalmasító modelljét, az 5150-est legismertebb nevén az IBM PC-t. Habár a termék legolcsóbb konfigurációja is meglehetősen borsos, 1565 dolláros, mai árfolyamon több mint 1 millió forintos összegért volt elérhető, ára még így is töredéke volt a cég több százezeres irodai gépeinek, így a készülékből a készítők elvárásait többszörösen felülmúlva két éven belül több mint 750 ezer darab talált gazdára. Elterjedéséhez és népszerűségéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az IBM nem csak a saját alkatrészeivel, hanem más gyártók szabványaival is kompatibilissá tette az 5150-est, ami ennek a hozzáállásnak köszönhetően a mai napig is használatos PC-k ősévé és prototípusává vált. Közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön Pink dala, Stupid Girls. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is 7:30, jó reggelt kívánok, augusztus 12-e, szerda, friss híreivel folytatjuk. A következő fél órát pedig Paul Johnson dala indítja. Száraz hidegfront ez érkezik, és mérsékli a kánikulát, esni sajnos továbbra sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagy szükség van a viradókra a jövő heti hosszú hétvége előtt. Napközben 1-2 fokkal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Én Anna Mária vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti 4 napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradó helyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a Fürdő Platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci Mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci Rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya Vármegyei Vállalkozói Központ honlapján lehet tájékozódni. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között a Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-én szerdán. Sok boldogságot a Kláráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1949-ben a mai napon született Mark Knopfler, angol gitáros, énekes, dalszerző, az egykori Dire Straits frontembere. augusztus 12 megszületett Tanita Tikaram, brit énekesnő, búgó hangú slágere, remélem sokaknak ismerős. Ben ezen a napon született Pete Sampras, amerikai teniszező, korábbi világ első, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. 1975-ben a mai napon született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck öccse, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Good Will Hunting, az Oceans sorozat, vagy a Hogyan lopjunk felhőkarcolót. 92-es születésű angol modell színésznő zárja. Cara Delevingne főszerepet játszott a Papírvárosok, valamint a Valerian és az Ezer bolygó városa című filmekben. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok! Csak a szokásos reggeli minimál tumultus nyári szünet kiadásban, és egy-két koccanással megtűzdelve. A hármas főúton a nagyrédei elágazásnál három autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel figyelmet, és két autó ütközött Szigethalom belterületén, a Műúton a Biola utcai kereszteződés környékén. Félpályás korlátozás lassítja a reggeli A-ból B-be eljutást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Utazunk a hírek után is egy kicsit hosszabb távra. Around the World, a világ körül jön majd a Daft Punk és Bye Alexis. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberig lehet pályázni a Pécsi Tudományegyetem rektori ösztöndíjára. Napközben legfeljebb 31 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezést a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Növényi hulladék égett egy betonsilóban vasárnap a délutáni órákban Szigetváron. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, a tűz másra nem terjedt át. Vasárnap az esti órákban is riasztást kaptak a tűzoltók, ekkor Somogyapáti külterületén gyulladt ki növényi hulladék. Itt is a szigetvári hivatásos tűzoltók avatkoztak be, akik egy vízsugárral eloltották a tüzet.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-ason a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárás van érvényben. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Továbbra is teljes útzárra kell számítani, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, az Atinai úton pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz este naplementekor, de hogy hogyan nézhetjük biztonságosan, elárulja nekünk az AI, a mesterséges intelligencia. Szóval, milyen védőszemüveggel nézhetem biztonságosan a mai napfogyatkozást?
1: A napfogyatkozást kizárólag ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás nézőszemüveggel, úgynevezett eclipse szemüveggel, vagy speciális napszűrő fóliával szabad-szabad szemmel figyelni. A biztonságos megfigyelés legfontosabb szabályai: soha ne használjon hagyományos napszemüveget. Még a legsötétebb, polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív látható fényt. Kerülje a házi megoldásokat: korommal bevont üveg, röntgenfelvétel, CD, DVD lemez, homályos fotónegatív vagy hegesztő szemüveg, kivéve a 14-es vagy annál sötétebb árnyalatú hegesztő üveget.
0: Várjunk csak! 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg? Srácok, van valakinek 14-es? Na jó. Amíg kiderül, jöjjön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Gramofonzi, Why Don't You a Besten? Jó reggel!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, persze várjuk ki a végét, de a sok napocskaikon után jövő hét kettől esőfelhőt és esőcseppeket is mutat az applikáció. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne csapadékra, és az is biztos, hogy egy fokkal frissebb időnk lesz ma, 30 fok körüli maximummal, sok napsütéssel. De hogy mi vár ránk a folytatásban, az is kiderül perceken belül. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek után a Christina Aguilera és a Come On Over a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Igazgatási szünet lesz jövő héten a pécsi polgármesteri hivatalban. Egy hidegfront érinti ma térségünket. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti, zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergár Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertés pestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1 B-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. A Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék augusztus 12-én szerdán a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozás napján. Napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, esni nem fog, a maximum 30 fok körül alakul. Enyhe szél, este pedig majd keresünk egy magaslatot, onnan jól látható a naplemente. 19 óra 20-tól érdemes kémlelni, és hát megfelelő védőszemüvegben az égboltot. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Barni, hogy M1 Budapest felé Biatorbágynál a terelés végénél autós-kamionos találkozó, 2-3 kilométeres a dugó, reméljük semmi komoly. Köszönjük az infót, 9 után is találkozhatunk az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és a legjobb dalokkal. Énekel majd Anastasia. És jön az Airi Mafia is.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Ide írt Barni is. Köszi még egyszer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood.

0: Tud. Augusztus 18-án és 25-én a varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Szeptemberig lehet pályázni a Pécsi Tudományegyetem rektori ösztöndíjára. Napközben legfeljebb 31 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. Kigyulladt egy személyszállító vonat klímaberendezése hétfőn délután a Mindszentgodisai vasútállomás közelében. A mozdonyvezető az állomásig hajtott a szerelvénnyel, majd egy porraloltóval eloltotta a tüzet. A vonat utasainak nem esett baja. Az esethez a sásdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a vasúti kocsit és visszahűtötték a felhevült részeket. A vasúti közlekedés rövid időn belül helyreállt az érintett szakaszon. A kánikula miatt múlt héten elmaradt a labdarúgó NB3 második fordulója. A meccseket ma pótolják be. A PTE Peac a budafoki MTE-hez utazik, és idegenben játszik a PMFC is a Sárbogárd otthonában. Mindkét pécsi csapat eddig 2 győzelemmel hibátlanul szerepelt a bajnokságban, és ma is a pontszerzés a cél. A találkozók délután 17:30 kezdődnek.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-ason a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárás van érvényben. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Továbbra is teljes útzárra kell számítani, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, az Atinai úton pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kíváncsivá tesz a címe az első dalnak. Makes Me Wonder a Maroon 5-től, úgyhogy csak az hallgassa, aki nem fél az öregedéstől. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Olyan kedvencekkel készültem még, mint a Molokótól a Sing It Back, a Vemdu Project-től a King of My Castle, vagy Everlast slágere a What It's Like. 4 lassan 5 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ahogy azt korábban Barni is megírta nekünk, az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél összeütközött egy autó és egy kamion, a 16-os kilométernél a külső sávon megindult, a forgalom, a torlódás viszont még mindig 2-3 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re, közben pedig elindult a Vendu Project-dal, a King of My Castle, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es év

0: Best FM, a legjobb zenék. Csillagászati értelemben sűrű lesz a mai este és éjszaka, ugyanis ma éjjel tetőzik majd a Perseidák hulló csillagraj, és ugye részleges napfogyatkozás is lesz majd naplemente tájékán, és hát remélhetőleg senki sem egyedül kémleli majd az eget. Lonely címmel Ékondala folytatja Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Rest FM a legjobb zenék. Hiszem, ha látom, de jövő hét 2-től esőt is mutat az időjárás applikáció. Legyen így. Egyébként már a felfrissült a száraz hidegfrontnak köszönhetően a levegő. 30 fok körüli napsütéses, száraz, tiszta időnk lesz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is 2-3 kilométeres dugó vár az M1-esen Budapest felé haladókra Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél ugyanis autó és kamion ütközött. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra tartunk egy rövid információs szünetet. Aztán hozom többek között Tupac dalát. És itt lesz a Unique is. Mi van a nevedben? Mi van a szememben? Szívem a kezedben, ami hív, ami hív. Augusztus 12. szerda, részleges napfogyatkozás naplemente tájékán, erről is, és sok minden másról. Friss infók, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagy szükség van a véradókra a jövő heti hosszú hétvége előtt. Napközben 1-2 fokkal 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Én Szanna Mária vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti 4 napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradóhelyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A 4 napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a Fürdő Platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci Mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci Rendezvénycentrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya Vármegyei Vállalkozói Központ honlapján lehet tájékozódni. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között a Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok jelzései szerint ma egy hideg front érinti térségünket, ennek hatására a kánikula enyhül. Napos csapadékmentes időre számíthatunk, a szél napközben északiasra fordul és többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 31 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi sztárdömping lesz ebben az órában. Kelly Rowland, a Backstreet Boys, Lenny Kravitz, a Sugar Babes, a Depeche Mode, nem sokára a Gorillaz, elsőként pedig a Shapeshifters jön, és a Back to Basics. 9:50, hello! Augusztus 12. szerda, Klárák szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, és 91-ben ezen a napon a Metallica piacra dobta a The Black Album néven ismerté vált korongot, aminek hivatalos címe egyébként a zenekar neve, vagyis Metallica. Ez volt a banda 5. stúdióalbuma, és az első, amelyet Bob Rock jegyzett producerként. A korong a Metallica egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb zenei anyaga lett, és most egy másik legenda, a Depeche Mode folytatja az It's No Good dala Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, torlódásra kell készülni, és tart a helyszínelés egy korábbi balesetnél a 3-as főúton, a nagyrédei elágazásnál, ahol két autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel. Figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
2: A Room Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves daragaloskával, az A menü konfitált sertéstarja strapacskával és sült hagymával, a B menü tojásos nokedli fejes salátával, a C menü erdélyi rakott káposzta, a Paleo menü 3290 forintért, hideg erdélyi gyümölcsleves, gyömbéres csirkelagú színes omlettel. Ez volt a menüajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetett.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is startol a délelőtt utolsó órája, benne Will Smith, Miami-ja. És Zséda Eperholdja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves taragaloskával, az A menü konfitált sertéstarja strapacskával és sült hagymával, a B menü tojásos nokedli fejes salátával, a C menü erdélyi rakott káposzta, a Paleo menü 3290 forintért, hideg erdélyi gyümölcsleves, gyömbéres csirkeragú színes omlettel. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit-sziget napközben főleg a

0: Családokké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A Parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légi parádét is, a csütörtöki drón, fény és tűzijátéksó a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest Lágymányos Meteorológiai Állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: It's over, azaz vége van. Kiderült, hogy ezzel a kétszavas SMS-sel szakított Justin Timberlake anno Britney Spears-zel az Overprotected klip forgatásán. JT és a Sexy Back Indit, jön a The Sound Lovers, a Linkin Park, a Nox és a Black Eyed Peas is ebben az órában. Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Michael Jackson életrajzi film sikere után Jafar Jackson újabb hollywoodi szerepet kapott. Will Smith oldalán látható majd a Supermax című akciótrillerben, és szerintem nem is kell olyan sokáig várni, hogy Jafar Jackson zenei karrierje is beinduljon. Egyelőre be kell érnünk Will Smith-szel, jön a Miami a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Best FM, a legjobb zenék este, részleges napfogyatkozás. 19-20 tájékán kezdődik, és hát a nyugati égboltot kell majd figyelnünk. Ezt kizárólag ISO 12312 kötőjel 2 szabánynak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel érdemes, vagy speciális napszűrő fóliával szabad szemmel figyelni. Ne használjunk hagyományos napszemüveget, még a legsötétebb polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív, látható fényt. Kerüljük a házi megoldásokat, a korommal bevont üveget, a röntgenfelvételt, a CD-DVD lemezt, a homályos fotónegatívot vagy hegesztő szemüveget, bár utóbbi a 14-es vagy annál sötétebb árnyalattól már védelmet nyújt. Ha távcsövet, kamerát vagy objektívet használunk, a napszűrő fóliát mindig az optikai eszköz elejére, a fény belépési pontjára kell rögzíteni. Itt a Besten pedig az óra végéig biztosan hozom még Michael Jackson dalát, Remember the Time, jön Horváth Tamás és Michael Gray is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a délelőttnek, és ezzel az én időmnek is. Átadom a stafétát Majoros Ritának. A The Killers a budapesti BL döntőben is elhangzott Human című dalával indul rögtön a következő óra. Jó étvágyat az ebédhez, és találkozzunk holnap reggel is. Max M. Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Grand Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. The sun goes down, the stars come out, and all

0: Jazz FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Többnapos eseménysorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derült napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarus határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politico. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék a következő néhány órát is velem. Felpörgetem a kedvüket. Ebben biztosak lehetnek Bob Sinclairrel, a TNT-vel vagy az E17-nel. A Killers pedig már nyitja is az órát, én pedig hamarosan a nap kérdését is felteszem. De előtte jön a Human. Töltsük együtt az egész délutánt.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, napsütést, jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem remélhetőleg a következő jó néhány órájukat, de ha csak pár percük van kikapcsolódni, akkor is választák a Best FM-et. A legjobb zenék itt szólnak a 90-es, 2000-es évekből, mint az East 17 és az It's Alright, hát ki ne imádná ezt a dalt. De itt lesz még Bob Sinclair is, jön a TNT, úgyhogy hát unatkozni biztos nem fogunk, mert hogy Joe Bácsó is hozza majd a Funky Groove-ot. Én hozom a napkérdését, meg közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És az Enigmával, Return to Innocence, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM van, legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon mindenféle közlekedési eszközzel, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőek, hogyha autóba ülünk, vagy kamionba, teherautóba, még akár biciklire is figyeljünk egymásra. Az M0-as autóút keleti szektorán útkarbantartási munkák folynak. Ezt az infót kaptam az M1-es autópálya felé. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki még tud, válasszon másik útvonalat. Torlódás van az M1-esen is, a főváros felé, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorvágyig, ami főképp ugyebár a külső sávot érinti, és sokan kerülnek így az 1-es főúton, úgyhogy ott is hosszabb menetidőre kell számítani. És ha már 1-es főút, Óbarok térségében aszfalt marás folyik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van és lassulás. Köszönöm az infókat, várom a folytatásban is őket. 0620 55 55 155 a számunk. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és itt lesz Madonna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Haladék a régi személyik cseréjére. Medúzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el. A

0: Szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanó töltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hát felejthetetlen slágereket bizony ebben az órában is hozok. 4 perccel járunk 1 óra után. Önök a Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, és csak azt tudom ma is mondani, hogy a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egy kicsit könnyedebb legyen ez a szerda délután. Segít nekünk ebben például Beyoncé és a Compact Disco és Madonna is, de csak ebben a sorrendben. Szép napot!
3: Best FM!

Best FM a legjobb zenék megválasztották Magyarország tortáját az idei évben is. Ugyebár a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a Magyarország tortája versenyt, amelyre a cukrászok saját egyedi kreációikkal nevezhetnek. A cél ezúttal is egy olyan desszert megtalálása volt, amely egy éven át viselheti ezt a rangos címet. A 2026-os győztes pedig a bíbor fehér lett, amelyet egy gyulai cukrászda csapata, Kis Oland, Balog Zoltán és Balog László készített. Na és most figyeljenek! Az édesség középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös mussz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát pedig erdei gyümölcsös zselérétek teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. És most nyeltem egy nagyot. A győztes tortát egyébként hamarosan a nagyközönség is megkóstolhatja. A Magyarország tortája hagyományosan ugye augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, úgyhogy nem sokára mi is megkóstolhatjuk. De ez még nem minden, mert hogy a Magyarország tortája verseny mellett ugye minden évben kiválasztják a Magyarország cukormentes tortáját is, ennek győztese pedig idén a Szilvafácska nevű torta lett, amely pedig Puchovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása lett Balatongyörökről. A Szilvafácska pedig egy különleges ízutazásra hív, rétegről rétegre bontakozott ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját pedig egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikusan hangzik, én minden évben megkóstolom ezeket, a Magyarország tortája győztes tortáit, úgyhogy hát kérem majd a véleményeket augusztus 20-a után, ha valakinek sikerül még megkóstolnia, akkor majd beszéljünk róla. Na de ma ezért ilyen sütis lesz a nap kérdése, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lehetne minden idők legjobb sütije. Kinek mi a legnagyobb kedvence? Akár valamelyik Magyarország tortája az elmúlt évekből, vagy mondjuk a hagyományos lagzis barack? Jöhetnek a nagy kedvencek. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Várom az üzeneteket ma is, sütizzünk együtt, és hallgassunk jó zenéket együtt. Jön a jetlag, és a nincs lehetetlen. Rögös úton jön.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon sokan vannak az utakon, és eléggé meleg is van, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha egy kicsit sofőrként valaki bágyattabbnak érzi magát, tartson egy kicsit hosszabb szüneteket, vagy több szünetet, igyon meg egy kávét útközben valahol, vagy csak lazuljon pár percet, miközben meghallgatja mondjuk a közlekedési infóimat. Szakaszos torlódás van az M1-esen a főváros felé a kiépített terelésben, Tatabányát a Biatorbágyig, ami ugye főként a külső sávot érinti. Útkarbantartási munkák folynak az M0-áson, a keleti szektoron az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás itt már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki teheti még, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra kell készülni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok önökre. Ha valakinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek le.

0: ezt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Punani Masszív Élvezd, ez zárta az órát, de már el is röppent 2 óra ebből a délutánban, nagyon megy az idő, úgyhogy 2 óra van mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Alex Gaudé és a Destination Calabria. Destination Unknown. És jön majd Gáspár Laci is és a Füllet forró nyár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM.
3: 101 hét Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Borsodban is felbukkant a kőrisrontó karcsú díszbogár. 2 prés ház is ég Várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, mert

0: Több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
0: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és két présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en 2 óra után is 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hát itt nálunk a szerkesztőségben isteni a hangulat, mert hogy nagyon-nagyon érezzük már ezt a nyár végét, mondjuk így, vagy talán ezt a hét közepét, és mindannyian ennénk inkább az ország tortáját. Arra még egy kicsit várnunk kell, viszont Alex Gaudióra egy percet sem.
3: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában már beszéltünk róla, hogy megválasztották Magyarország tortáját, az idei évben is Magyarország cukormentes tortáját is. Ez adta az apropóját igazából a nap kérdésének, hogy melyik lehet a világ legjobb süteménye, desszertje. Na jöhetnek a válaszok, azt írja Kata. Nálam nincs vita, tiramisu, kávé, mascarpone, kakaó, ennél jobb találmány szerintem nincs, én is imádom. Gábor azt írja, a nagymamám almás rétese. Tudom, hogy nem egzotikus, de nekem a világ összes Michelin csillaga nem ér fel vele. Hát ezt meg tudom érteni. Laci a baklavára szavaz, minél ragacsosabb és pisztáciásabb, annál jobb. Kérem, ne ítéljenek el. Laci, szerintem ezért senki nem fog. Én is imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc sütemények. Én pedig csak nyelni próbálok itt nagyokat, mert hogy még képeket is mellékelnek a hallgatóink, hát én óriási sütis vagyok, szóval nagyon-nagyon oda vagyok. Köszönöm, és várom őket a folytatásban is, sőt, egyébként receptek is nyugodtan jöhetnek. Én pedig a Pets & Small dalát kínálom tálcán. Turnaround itt a Best FM-en.

0: Veszte fel ma a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Aki teheti, térje le a 191-es jelű Zalakomár-Zalakaros Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Torlódás van az M1-esen is a főváros felé. Mondhatom azt, hogy már a szokásos, mert a képített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, főként a külső sávban erre kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között pedig ég az útmenti terület több szakaszon, úgyhogy a látótávolság jelentősen csökkent, úgyhogy itt is lassulásra és figyelemre van szükség. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral.

0: a legjobb zenék.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő héten kezdheti meg munkáját az ország új köztársasági elnöke. Edzőmeccseket játszott kedden a PVSK meccsek fűszért. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti. Zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergár Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a Fürdő Platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten két edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint a maihoz hasonlóan holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Sokfelé lesz élénk az északias szél. A kora reggeli órákban 17, napközben maximum 30 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: férfiak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: További jó rádiózást kívánok, már is folytatódik a szerda délután, a mikrofonnál este Haték H. Horváth László. Addig hozom a legjobbakat, és persze a legfontosabb információkat. Velünk lesz majd George Michael 90-es klasszikusan mindjárt szól a Fast Love, előtte itt a Blue, valamint a One Love.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érdemes lesz kémlelni az eget, hiszen ma este duplán kapunk a csodákból, részint lesz egy napfogyatkozás, egy részleges napfogyatkozás, erről majd a következő órában fogok beszámolni, illetve ezt követően jönnek a perszeidák, egészen pontosan 23 órától. A szakemberek szerint érdemes kitartónak lenni, ugyanis néha 5-10 percig semmi nem történik, aztán pedig tűzijátékszerűen berobban 3-10 darab meteor is. Egyébként a hiedelem szerint, amikor hullócsillagot látunk, akkor érdemes valamit kívánni, mert hogy ez beteljesül. A folytatásban hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb híreim, addig is hallható lesz a Back to Black, Lenny Kravitz, Freddy, illetve most Whitney Houston a 90-es évekből, I'm Your Baby Tonight, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Ma már pár fokkal hűvösebb van, Pécset 30-32 fokot mérhetünk, és az időjósok szerint nem érkezik csapadék, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy a ma esti részleges napfogyatkozást valóban meg tudjuk csodálni Pécsről is. Holnap reggel 17, napközben 30 fok lesz, feltámad a szél, a délutáni órákban akár viharossá is fokozódhat. Pénteken visszatér a magasabb UV-sugárzás, érdemes használni megint a magas faktorszámú fényvédőkrémet, illetve 11 és délután 3 óra között lehetőleg tartózkodjunk a tűzőnaptól, ott egyébként 31-32 fokot mondanak, szombaton már 33, vasárnap 35, míg jövő héten hétfőn 37-38 fokra készülhetünk, onnantól viszont egy csapadékzóna érkezik, körülbelül 2-4 mm esővel, és szépen lassan visszahűl a hőmérséklet, a következő hétvégén már csak 26-27 fok lesz. Az időjárási hírei után rövidesen folytatódik az elei maraton, többek között az újdonsággal Ránc Gergő, Sisi, ja nem, előtte jön Sean Kingston, és a Beautiful Girls a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
0: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine and Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Say yo!

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Sokan készülnek a ma esti részleges napfogyatkozásra, a következő órában mi is foglalkozunk ezzel. Előjáróban csupán annyit, hogyha valaki még nem választott volna magának helyszínt, akkor ajánlom a TV-tornyot, a Kistubest, a Nagytubest, a Havihegyi templomot, vagy éppen a Kálvária-dombi kilátót. Egyébként ezzel kapcsolatban bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek, délután 4 órakor, előtte Dallos Bogi érkezik, szól a Keresem a helyem, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Britney Spears slágerével, a Gimme More-ral folytatódik a zenei maraton, de csak a következő órában. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Nagy búcsút tartanak a hétvégén Mária Gyűdön. Holnap is folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fogadalmi búcsút és zarándoklatot tartanak a hétvégén Baranyában. A Pécsi Egyházmegye azt közölte, augusztus 15-én ünneplik Nagy Boldogasszony napját, melynek részeként Mária Gyűdön szentmisét, közös imádságot és körmenetet is tartanak. A Mária út közhasznú egyesület éjszakai zarándoklatot szervez ebből az alkalomból, amely szombaton éjjel 1 órakor indul majd Pécsről a Kincses útról. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti 4 napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradó helyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Folytatódik a régi típusú személyi igazolványok cseréje, ám az országgyűlés döntése nyomán egyes ügyeket évvégéig még el lehet intézni a könyv formátumú okmányokkal. Az igazolvány használható például a Magyar Államkincstár nyugellátásainak átvételére, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Az első júniusi felhívás után több mint 100 000-en cserélték le igazolványokat, ám 57 ezer ilyen régi típusú igazolvány még mindig a lakosságnál van. Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV augusztus 14-én a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. Pénteken a Villány-Mohács vasútvonalon dolgoznak majd, az állomások és a vágányok mentén egyaránt. A vegyszer felhasználása után a permetezett területen 2 héten át legeltetni és onnan származó takarmánnyal etetni is tilos. A permetezett

0: Ezt a tervek szerint augusztus 28-án megismétlik. Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik a férfi vízilabda magyar kupa csoportkörét. A PVSK mecsek fűszért a vasas plakettel, illetve az UVS-vel került egy csoportba. A három együttes körmérkőzéses találkozókat játszik augusztus 29-én és 30-án. A három csapatból pedig csak az első helyezett jut majd tovább a legjobb 8 közé.
1: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek jövő hét közepéig Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán, a Mohácsi úti csomópont közelében. A belváros irányában sávszűkület lassítja a forgalmat. Teljes szélességében lezárták az Ipar utca egy szakaszát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között. Itt burkolatjavítási munkákat végeznek, a Batthyány utca a Légszeszgyár irányából Zsák utcává vált. Továbbra is teljes útzár érvényes, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca kijáratánál. A meteorológusok előrejelzései szerint a maihoz hasonlóan holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Sokfelé lesz élénk az északias szél. A kora reggeli órákban 17, napközben maximum 30 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk a ma esti részleges napfogyatkozással, összegyűjtöttem minden fontosabb információt. Addig viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen, készülődik Molnár Ferenc Karamell, előtte énekel Britney Spears.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ahogy azt ígértem, már is beszámolok a ma esti részleges napfogyatkozásról. Talán a legfontosabb, hogy Pécset 19 óra 24 perc környékén kezdődik, 19:56-kor ér a csúcsára, és 8 óra után vége is lesz. A teljes látható részleges napfogyatkozás körülbelül 36 perc. Egyébként legutóbb teljes napfogyatkozás Magyarországon 1999. augusztus 11-én volt, szerintem erre sokra emlékszünk, és a következő teljes majd 2081. szeptember 3-án lesz. Viszont nem kell addig várnunk, ugyanis jövőre, augusztus 2-án Malaga környékén szintén teljes napfogyatkozásra számíthatunk, amely pont ugyanazt fogja hozni, mint a 99-es magyarországi. És a végére még egy fontos információ, bár napnyugta környékén lesz a részleges napfogyatkozás, a napban nézni szabad szemmel teljesen és szigorúan tilos, és nem elég hozzá a napszemüveg, hanem védőszemüvegkel. Hogyha valaki ezzel nem rendelkezik, vagy már nem tudja beszerezni, akkor marad a jó öreg hegesztőüveg. A folytatásban hamarosan jön egy rendőrség felhívás, addig viszont válogatom a dalokat megállás megszakítás mentesen a 90-es évektől egészen napjainkig. Úgyhogy jön majd Lady Gaga, a Soul Wave, most pedig a 90-es klasszikus 92-ből. Ez Dallas-szal és a Ring Ring Ring a Best FM-en. Hey.

0: a legjobb zenék. Ez a Soundedge Hit Best FM. A pénzügyi rendőrök továbbra is keresik Végboldog Mária Magdalénát. A 14 éves lány június 24-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 155 cm magas, sovány testalkatú, haja félhosszú és barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak tartózkodási helyét, nem utolsó sorban információval rendelkezik róla, az akár névtelenségen megőrzése mellett is tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, jön az újdonság Rúzsa Magditól, velünk lesz a Black Eyed Peas, előtte énekel Wolf Kati.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogató központjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Augusztus 12-e szerda van, névnaposok a Klárák, nekik sok-sok boldogságot, és már is mondom a születésnaposokat. 72 éves Turnovszky Tamás előadó művész, a 80-as években hihetetlen sikeresek voltak Foga Jánossal, a Voga Turnovszky duó keretében. 57 éves Tanita Tikkaráma brit énekesnő, és 36 éves Mario Balotelli, olasz labdarúgó. A folytatásban 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, előtte itt a Margaret Highland és az Éjszaka.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Komoly energiák fognak felszabadulni a következő óra első perceiben Erik Prisznek köszönhetően. Tőle szól a piano, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5-kor a felelős szerkesztőtől Ince Annitól a Best FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő héten kezdheti meg munkáját az ország új köztársasági elnöke. Edzőmeccseket játszott kedden a PVSK meccsek fűszért. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Kedden délután megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. 140 igen szavazattal, 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Nyári igazgatási szünet lesz a pécsi polgármesteri hivatalban, augusztus 17-e és 21-e között. A szünet nem csak a Széchenyi téri épületet érinti. Zárva lesz a Szigeti úti, a Dobó István, Sarolta és Esztergár Lajos utcai hivatali épület is. Az igazgatási szünet ideje alatt a Kossuth téri épületben augusztus 17-én hétfőn ügyfélfogadási ügyeletet biztosítanak az anyakönyvi, lakásgazdálkodási és adóügyek intézésére. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A négy napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján, délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a Fürdő Platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Szentlőrincen újra meghirdették a Hazavárunk Esély Otthon bérlakás pályázatot. A Munkácsi Mihály utcában található, felújított, berendezett önkormányzati lakásba keresnek bérlőt, akinek legfeljebb 12 hónapig csak a rezsit kell fizetnie. A pályázatokat augusztus 17-éig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, zárt borítékban a város önkormányzatához. A szükséges adatlap Szentlőrinc hivatalos oldalán érhető el. Készül a bajnokságra a PVSK Mecsek Fűszért férfi vízilabda csapata. A felkészülés részeként kedden Budapesten két edzőmeccset is játszott a csapat, a KSI, illetve az UVSE ellen. Az együttesek közötti megállapodás értelmében eredményt nem számoltak a meccseken. A találkozók a gyakorlást szolgálták, mondta Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője. A szakember azt is hozzátette, a PVSK jól teljesített mind a két találkozón.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton a Petőfi utca és a Megyeri tér között, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca közötti szakaszon. Mindkét helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Szintén sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület

0: és sebességkorlátozás van érvényben. A Basamalom utcai vasúti hídnál karbantartás miatt napközben útlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint a maihoz hasonlóan holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Vékony fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban továbbra sem várható. Sokfelé lesz élénk az északi szél, a kora reggeli órákban 17, napközben maximum 30 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Indulunk Eric Pixel. 101.7 Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Kort.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap reggel 17, napközben a 30 fok várható, marad a szél, sőt délutántól akár viharossá is fokozódhat, csapadékra viszont nem kell számítanunk. Pénteken magas lesz az UV-sugárzás, elő a naptejekkel, és figyeljünk arra, hogy 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a tűzőnapra. Ott egyébként reggel 18, napközben a 32 fok a jellemző, szombaton már 33, vasárnap 35, míg jövő héten hétfőn 37-38 fokra érdemes készülni. Egyébként a változást a következő hét hozza, amely csapadékosabb lesz és egy picikét hűvösebb is, ott átlagosan 29 és 33 fok között mérhetünk. Az időjárási idej után a folytatódik a zenei maraton egyik személyes kedvencemmel. Irány a 90-es évek, itt van Mark Morrison és a Return of the Mac a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM.
1: Beszélgető partnerem dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, PT1 JTK, a Farmakognózia Intézet. Témánk az illóolajak nyári használata.
2: Először is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és mielőtt még belevágnánk a témába, szeretnék néhány általános megfontolást azért elmondani a kedves hallgatóknak. Nagyon fontos az, hogy mindig higítva szabad használni az illóolajokat, főleg most itt nyár kapcsán is kenhetünk magunkra is illóolajokat, de így töményen azért ez egyáltalán nem javasolt és nem is elfogadott a szakmabeliek oldaláról. Itt elő fogom majd vezetni, hogy elsősorban jó minőségű növényi zsíros olajokba lehet őket higítani, például említeni fogom a körömvirágolajat, de lehet ez egy jó minőségű olívaolaj, édes mandulaolaj, ezek amelyek így közismertebbek a hallgatók számára is szerintem. Akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy ilyenkor előszeretettel használunk citrusféléket, tehát citrom, mandarin, narancs, bergamot illóolajokat, de ezek fényérzékenyítő hatásúak lehetnek, hogyha magunkra kenjük őket, vagy külsőleg alkalmazzuk őket bármilyen formában. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy ilyen illóolajat bele is teszünk egy külsőleges készítménybe, akkor azért fedjük le a testünket egy ruhadarabbal, és lehetőleg ne menjünk napozni. Ugye hát ilyenkor a napra szoktunk menni, és annyira nem szoláriumozni, de kerülni kell az UV-fényt, mert elég komoly, akár égési sérülésekhez hasonló tünetek jelentkeznek meg a bőrünkön, tehát ezek fényérzékenyítőek, és a mennyiségüktől függően nagyon súlyos bőrallergiát, reakciókat tudnak kiváltani, ez nagyon fontos. Aztán figyeljünk oda a gyerekekre, mert körülbelül 3 év alatt nem szabad semmilyen kámfor, mentol tartalmú illóolajat adni a gyerekeknek, ezt főleg ők belélegezve, légzési nehézségek, és itt is mennyiségtől függően, illetve egyéni adottságtól függően komoly fulladásos tüneteket is produkálhatnak a gyerekek. És még egy gondolat, hogy egy adott illóolaj esetében, ugye ők folyadékok, barna, sötét üvegben tároljuk őket, főleg itt a melegben nagyon fontos, hogy hűvös helyen, tehát ez mondjuk egy 20-23 foknál nagyobb hőmérséklet ne legyen, ahol tároljuk őket, mert nagyon érzékenyek fényre is, hőre is, és el fogják veszteni azt a minőségüket, illetve akár egy felhasználási lehetőségüket is, hogyha nem megfelelően tároljuk őket. Az utolsó gondolatom, hogy itt fogok én is beszélni ennekről, hogy illóolaj kemotípus. Ez azt jelenti az ő esetükben, hogy nagyon sok komponensből áll egy ilyen illóolaj folyadék, tehát nem egy, hanem akár lehet benne 50-100-200 komponens is, ami nagyon jó egyébként számunkra, meg akár gyógyászati szempontból is ezért is használhatók ők fel. De ugyanakkor ezek a kémiai összetevők, amik bennük vannak, ezek meghatározzák az illatukat, meghatározzák a felhasználásukat, meghatározzák azt is, hogy az az adott illóolaj toxikus-e vagy nem például, tehát mérgező-e vagy nem. Tehát a kemotípusnak nagyon fontos jelentősége van, és ha azt mondom például egy levendula olajnál, hogy az egy kámforos kemotípus, az azt jelenti, hogy ez a komponens, tehát a kámfor van benne nagy mennyiségben, és nem pedig a megszokott, elvárt finom levendula illatú linalol.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, jön a zúzás a tankcsapdával, szól a Mennyország turiszt.
3: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: valamit
1: mondok. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: úgysem felelnél.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Indul a Dunai fenék küszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványokat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A Szigetfesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel

0: késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyakig járunk a Sziget Fesztiválon, úgyhogy mi más is érkezhetne, illetve kik mások is érkezhetnek a következő egy órában, mint azok az előadók, akik az elmúlt 20 plusz évben már tiszteletüket tették a nagy színpadon. Pop és rádiós lágerek mostantól 6-7-ig velem, White Boy-jal, 7-től DJ Effendivel a lemezjátszók mögött.
2: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És a legjobb zenékből a lassan közel 5 év alatt már számtalan mix készült, ezekből 155 felelhető az én Mixcloud oldalam, a mixcloud.com/DJ White Boy, de persze az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit ott érdemes keresgetni, szóval mixcloud.com, és aztán ott pedig megtaláljátok a kedvenc Night Shift DJ-teket. Természetesen az én 155 mixem mindegyike mellett mellékelve vannak a tracklisták is.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: Best of Sziget, akár lehetne ez is a címem ennek a mai 60 percnek, mert hogy a legendás magyar fesztivál legnagyobb fellépőiből válogatok és mixelek egészen hétig.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Négyszer léptek fel a Sziget Fesztiválon Keith Flinték. Isten nyugosztalja. Ötször kellett volna a Prodigy-nek színpadra állni, de rögtön az első, a 96-os, az nem jött össze. Japánból kellett volna aztán átrepülniünk, de hogy borzasztó időjárási körülmények voltak, úgyhogy végül el sem tudtak Japánból indulni a magángépükkel. Egyébként szerintem nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel Magyarországon, idén nem a Szigeten, hanem Sopronban őrítették meg a közönséget. Velük zárjuk ezt 60 percet, és aztán jönnek a pop és rádiós lágerek még egy órán keresztül mixben, köszönhetően szervai rezidensünknek, DJ Effendinek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: délutáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a Nemzeti Ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, jó volt, szép volt, jó időtök volt, sütött a nap, jó volt a kaja.
4: Köszönöm szépen, összefoglaltad az egészet, mehetünk tovább, igen. Jó, tehát ez volt a nyaralásunk. Nem, tényleg jó volt, pihentető volt, rövid volt, úgyhogy
3: általában ezekkel igen ezt szokott.
4: Sajnos ez a helyzet, de hát majd jövőre.
3: Na, hogy pop és rádiós lágerekből egy óra rövidnek számít-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, mindenesetre Elfi ma is ennyi időt kap tőlünk, úgyhogy még egy órán keresztül ő áll a lemezjátszok mögött.
2: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne most már egy ilyen rovat is, mert oké, hogy mindig vannak Imre dátumai, meg Effi dátumai, de most már ez a hónap dolgozója, akikre büszkék lehetünk, mi szokott lenni régen a fali újságon, a
2: Sulivez, ugye?
1: Na, szóval dicsekedjél légy, hogy kedves.
2: Mivel?
1: Hát, hogy még meg se jelent a dalod, de már listavezető.
2: Hát nem vezette a listát, harmadik volt.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Most éppen a negyedik, ha jól láttam, de hogy ott van az élmezőnyben, igen. Hát figyelj, valahogy így beütött, úgy néz ki. Megérte sokat foglalkozni vele.
1: Na, meg tök jó. Na, tehát, ha ez így nagyon rébuszokban lenne valakinek, tehát ugye a All Good?
2: All Good.
1: Az All Good című, ugye De La Soul és Chaka Khan dalnak a remixe, az a Tracksource-nak az előrendelési listája gyakorlatilag?
2: Nem, ez a műfaji lista, tehát a soul, funk, disco műfajhoz tartozó listának a harmadik helyé kúszott. Úgyhogy még csak előrendelhetnék.
1: Na, tehát előrendel.
2: Megveheted ott ezen a DJ oldalon, de mondjuk még a Spotify-on nincs fönt. Tehát a péntektől lesz fönt minden platformon. YouTube, Spotify, Apple.
1: Akkor azért az akkor lenníteni fog.
2: Reméljük.
1: És ez hogy van ilyenkor, ezt ők kikötik, hogy akkor amíg ott nem lehet megvenni, addig te nem is rakhatod föl, vagy majd ők fogják fölrakni Spotira. Hogy van ennek a menet?
2: Ők kiadót tölti föl.
1: Hát ez igen.
2: Én egyrészt meg is lepődtem egy picit, mert nem gondoltam.
1: Jó vagy.
2: Azt hittem, hogy elketyeg ott a 20.-30. helyen, nem tudom, ez a ugye az Seamus Haji kiadója, aki egy house legenda gyakorlatilag.
1: Tulajdonképpen.
2: A Relap kiadó, de ugye ez a kisebbik kiadója, őnek nem szoktak ilyen hatalmas nagy csárt ostromló kiadványaik lenni, ott vannak, de ugye nem ők a fő kiadó.
1: És na, de majd
2: az, ugye, most ez ilyen harmadik helyen van, meg volt 11. az összeset tekintve, tehát a Tracksource overall.
1: Ah, tehát nem stíluson belül.
2: Igen, tehát stílus függetlenül összesen a 11. az már majdnem a top 10. Azért azon nem, tehát azon én is meglepődtem. Na, pedig jó a dal, hogy gondoltam volna, hogy tetszeni fog.
1: Effikém. De másról csak egy dolog kell ehhez, hogy és kéne csinálni egy videót, ahol spontán elsírod magad, hogy
2: harmadik vagyok a listán.
1: Ez most tájtak nagyon megy.
2: Tényleg?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Mindig a vasárnapnál szoktuk mondani, hogy a Chillance és Deep House 120 percnél, hogy ez olyan, mint a két komponensű epokit, ugye, hogy mindenre jó. Nyáron ugye így csillezgetni, naplementézni, kis koktél a kertbe, télen ugye bekuckózol a forradborodal a kájha, vagy hát központi fűtésnél a radiátor mellé, igen, és ott. Hogy ez viszont egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ki lehet próbálni, hogy a pop és rádiós lágerek részleges napfogyatkozáshoz mennyire működnek, mert ugye ez most már Pesten azt hiszem ilyen hány perce? Hát
2: 10 perce.
1: És azt hiszem 50-ig tart, tehát 19-20 és 19-50 között a leglátványosabb. De ne tessék csapat szemben.
2: Ez nagyon fontos, semmiképpen.
1: Amit egyébként én nem értek, mert amikor volt 99-ben a teljes napfogyatkozás, azt oké, azt értem, normális esetben, ha nincs napfogyatkozás, akkor se nézel bele a napba. De hát szoktál naplementét szabad szemmel nézni, nem? Szóval, hogy most, pláne most még ki is lesz takarva, hogy akkor...
2: De igen, de hát ez nem az a fázis, amikor azt így nézed perc, tehát sokáig érted. Tehát rápillanthatsz, de azért belebámulni, azért azt nem kéne.
1: Aha. Jó, ne, és abszolút, tehát nem
2: mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tegye.
1: Pontosan, tehát nem akarom én itt felülírni a szaktanácsokat, jó? Tehát tényleg szabad szemmel ne tessék, még a napszemüveg is kevés hozzá.
2: És még a kettő is, még tehát, a hegesztő szemüveg is kevés hozzá, csak a megfelelő, nem tudom, milyen szabvány minősítésű lehet. Jó, úgyhogy ezen ne kísérletezzen senki sem.
1: De mindent, hogyha valakinek megvan hozzá megfelelő eszköz, akkor azzal a napfogyatkozást, a fülével meg pop és rádiós lágereket 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A hangja nagyon jól megfogalmazta kedden, azt mondta, hogy volt már, szabadságon volt már, de még csak most megy nyaralni. Hogy akkor neked ennyi volt így a szabadság meg a nyaralás, vagy még itt próbáljátok meghosszabbítani, mert valamikor a nyarat.
2: Meghosszabbítjuk bicskéig, mert... Mert két hétig voltunk most rendes szabadságon, tehát ami már meg volt tervezve, és az úgy alakult, hogy egyébként én nekem a következő hét is, tehát a 20-ai hét, 17-ét, ott is a hétfőket, szerdát még ki tudtam menni, és akkor most van még egy hetem, tehát hogy most egy hetet nem voltam szabadságon, de aztán megint szabadságon lesz.
1: És ha már egy
2: mármint, hogy a nappali
1: melódból. De akkor nem utaztok sehova.
2: Le, kifejezetten nagy utazás, nem? Egy-egy napos kiruccanásokat belföldön tervezünk.
1: Az Palatinus csend, ez az.
2: Hát nem pont erre gondoltam, de...
1: Jó, visszacsatolva még a hangjára, meg bicskére tényleg, tehát amikor borzasztó szóvicceket hallok, akkor kinyílik a sebemben a bicske. Ennyit szeretném oda csak hozzáfűzni, meg annyit, hogy akkor jövő szerdán várunk vissza szeretettel.
2: Most ezek után meggondolom, az egy érdemesebb bejönni, de lehet, majd találkozunk. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fenék küszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 000, később összesen 110 000 köbméter követ használnak fel az építkezéshez.

0: Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tisztán emlékszem rá, csütörtökön jöttek a friss megjelenések, délután 2 órakor vásároltam meg ezt a lemezt, és délután 5 órakor már pörgettem is az akkori rádióban, az akkori mix műsorban. Most pedig ezzel indítom az előttünk álló 60 percet. Jön a Freemasons, és az Uninvited itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

0: ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett.

Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, 9 úgymond nyilvános koncert, meg egy céges karácsony. Ez Bryan Adams eddigi magyarországi mérleg.

Best FM, a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint hogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Richard for the Sunrise, és persze a Duran Duran.

Bestefem a legjobb zenék, ha majd évvége felé közeledve a különböző internetes portálok és sajtóorgánumok megpróbálják kiosztani az év leglátványosabb koncertje díjat. Bajban lesznek. Már akkor is bajban lennének, ha csak kettő jelölt lenne, mondjuk a The Weeknd és a most érkező Kanye West világkörüli turnéja. Én magam sem tudom eldönteni, hogy melyik az, ami fenomenálisabb és grandiózusabb. Most Kanye érkezik a Stronger-rel itt a Bestefem.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM, a legjobb zenék. Próbálom úgy mondani, hogy mindenki értse, szóval a Sziget Fesztivál miatt a Káhídnál található bevásárlóközpontot hátulról nem lehet megkerülni egyik irányból sem, mert az lezárás alatt van a Sziget Fesztivál ideje alatt, szóval aki onnan vagy odafele tart, Káhíd, Benzinkút és úgy a Szentendrei út.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei

0: alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszulétek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1 perc 53,8 század másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Amennyire megúszós és mondjuk egy kritikán aluli volt annó Rihanna szigetes koncertje, annyira jó bulit csinált a nagy színpadon 2014-ben az Outkast. Rihanna mentségére legyen mondva, láttam őt már önálló koncerten. Ott ő is zseniális volt. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, szerintem mindegyik rockzenésznek a nagy álma lenne, hogy a Rolling Stones előzenekaraként léphessen fel bárhol. Ez Meredith Brooksnak kétszer is megadatott a Copacabanán. Mind a kétszer kifütyülték meg, megdobálták. Jön a Bécs itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge.

Beszlepem a legjobb zenék, holnap még 30 fok, és egy picike szél meg kevés felhő. Pénteken már 31 fok, felhő semmi, viszont lesz magas UVB-sugárzás, és aztán napról napra haradunk így egyre feljebb és feljebb. Szombat, vasárnap, hétfő, 34 fokos kánikula. Országszerte.

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekeltek, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez rend a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzi játék a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabaly Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D alakú röpjük, vagy egy smarag.

0: felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem elfelejteni, ma éjszaka lesz a legintenzívebb a csillaghullás. Ugye belép a légkörbe a Perszeidák meteorraj. Úgyhogy aki fölbép kelni hajnal 2-3 magasságában, és olyan helyen van, hogy kevés a fényszennyezés, rengeteg hulló csillagot láthat. Nálunk a következő órában majd egy tilos csillag jön. Vastag Csabának köszönhetően.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nem esetlenséggel oda trössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Got To Get.

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance-nál.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 12-én egyébként a fiatalok és az elefántok világnapja van. Hát a fiatal elefántok meg aztán hatványozottan örülhetnek. Elefántok nem lesznek a következő órában. Kutyák igen. Who Let the Dogs Out, a Bahamen érkezik majd hamarosan. Craig David és a Seven Days után, mert hogy a mai utolsó óra ezen indul.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Bastafem a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Bastafem.

Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az Inexus egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk akkor a részleges napfogyatkozáson, meg a mai Night Shift-en is. Éjszaka jön a Perseidák Meteor Raj, holnap 6-kor megjövünk megint mi. Dance-es csütörtökre, szóval DJ Millerrel fogunk majd dance himnuszokat mixelni 6 és 8 óra között. A Lighthouse Family és a High jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Boo Boo Mate. And the children still cry.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: És van, mikor megvan.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.